0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
2: Üdvözöl benneteket! Új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak, hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

0: Szuperkóra szóró dobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.
1: Harc a vigaszért címmel Török Szufi verseiből előadt Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

szél van, de jó a korsolyázás. A pingpong megy jobban, vagy a vívás. Futballra kapja játék, én inkább hegyre mászni, sportolj, ez itt a fő. Mert erős az a nemzet, ahol sportol a nép. MHK-t is könnyen megy a gír. Hát sport

nap nekem, ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem? Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet reménytelen. Ha az emlék éjszakába suhan velünk, minden csillag fényesebben ragyog nekünk. Könnyes lelkem, odaadnám néked, szeretlek téged,

Dilsivem rattola, rattola, bánom is én, mit hoz majd a holnap nekem. Ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem. Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet mit ér nekem.

0: technikai állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

Míg eljutottam hozzád, oly hosszú volt az út. Te játszottál, csak krétálkodtál, kedvem elborult. Mert féltem, hogy a szíve

végig. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én ifjú lángoló, bíbor piros hajkat csókra csábító. Most a szobámba magam vagyok én, s merengek a

0: have to dream the rest through. I guess I have to dream the rest.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

Halló, halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

0: Hallo,
1: hallo,
0: hallo,
1: hallo, Ninka, Samar, ich megfelelő. Hallo,
0: hallo,
1: hallo, Ninka, Rolls-Royce, megvetendő.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid szünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

Hölgyeim és uraim, egy kis ismertető előadást fogok tartani Kínáról. Tudvalevőleg Kína a kultúra őshazája. Állítólag ott már akkor is voltak végrehajtók, amikor mi, európaiak, még a fákon mászkáltunk. Egy időben elmaradtak Európától, de most már roham léptekben követnek minket. A kínaiak általában sárgák, de jó magam is az voltam, amikor egy kínai pilótával felrepültem. Már indulóban voltunk, amikor odaszóltam a pilótának. Kérem, nagyon óvatosan tessék vezetni, először ülök repülőgépen. Azt mondja ő, hogy ne tessék kérem félni, óvatos leszek, én is ma vezetek először. Kínában imádják a sportot, ennek tulajdonítható, hogy végtelenül rugalmas emberek. Megismerkedtem két kitűnő bajnokukkal, akik most a japán-kínai háborúban, mint kémek teljesítenek szolgálatot. Legutóbb mind a ketten egy tehénbőrbe varratták be magukat, hogy szépen legelészve a mezőn át megközelítsék és kikémlejék a japán vonalat. Minden baj nélkül el is érték volna a céljukat, de utolsó percben a hátul bevart Csing felkiáltott. Csang, meneküljünk! Mire Csang izgatottan kérdezte, mi az, jön az ellenség? Az nem, de jön a bika. Tőlük ered a ma már világszerte ismert kecseszkecsken nevű szabad stílusú birkózás, amely abból áll, hogy két mit sem sejtő embert egymásnak engednek, és az győz, akinek a végén több füle marad. Ha mindkettőnek mindkét füle hiányzik, akkor a mérkőzés döntetlen. Kedvelt kecseszkecsken fogás például ez. Az ellenség két lábát hátul a nyakszirtje alatt diszkrét mastiba kötjük. Jobb kezét a hasán áthúzva a bal hóna alá rakfoljuk, és bal kezének hüvelykujját a jobb fülébe nyomjuk. Nem árt, ha közben az egész testet egy kicsit guvrírozzuk. A küzdelem végén a két birkozó félre söprik, és ezt a tipikus kínai dalt éneklik. Kínában még az az ősi szokás, ha szerelem bajt okoz, régen rossz, s véget vet az életének, féltékeny, ha más fogja csak a kezét. Egy pillanat levágja ő saját fejét. Ott Pekingben, sárga kis ingben, fut a mandarin, ides oda, mert a kis csunk csúnya, őt már rég csalja, a szép Li Hunggal, s ez a baja. Kését köszönülteti meg egy kulival, a csúcsal ő meghal. Jaj, de buta vagy, hát kacsincs te, a kis csincsire, a kora csunk csúnya.

0: és itt köszörülteti meg egy kulival, ha csúcsol, ő meghal, jaj, de buta vagy hát, kacsincs te, a kis csincsire, akkor a csúcsunya csak téged szeret.
1: Nyár, muzsikálgatott, ahol csak jár, a virágok rá hajol.

0: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 század méteren. A gongütés 18...
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

voltam a válban, híres testi lokálban, jó móka volt, gyesznóta szólt, sáncolt a sok új lány. Mint egy úr úgy mulattam, három blúzt elhozattam, sejhaj, tyuhaj, még oly tyuhaj, kedvem sose volt a lány. Táncolni kellett nem ülni, egy kicsi nőnek betülni, s reggel hatig, egész nyakig, mind a fint úgy letülni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokálban, holnap után, ha lesz bál.

kinőnek betűlni. Reggel hatig egész nyakig, mint a fint úgy letűlni. Egyszer voltam a bálban, híres festi lokál.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: És csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigányzene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakom sérül egy hasznodon, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol.
0: És csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, говорит Будапешт, станция Свободный Кошуц.

0: A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harcigép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

ezt a kis dalt neked írtam, benned alul a szívem. Minden vágyam bele sírtam, s most elküldöm szép kedvesem. Ne félj, ne félj, én már a tied vagyok. Beszélj, beszélj, s neked adom, amit adhatok. Csak hívj, csak szólj,

Nefi, Nefi, nem hagylak el már sosem. Remény, együtt fogunk élni szép csöndesen. Sötét az ég, mikor nálad nem vagyok.

A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

összetett cikk rogyni. Kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúcs.

hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyedem nincs egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni.

ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év új év

0: Éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Dr. Prém Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltételül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóinkkal, legyen úgy, mint régen volt, című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laki Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Lala Karola.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia.

0: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.
2: Na, fölébredt az én gyönyörűségem?
3: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
2: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
3: Jaj, de jó szaga van.
2: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
3: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
2: Jaj, de szép.
3: A vállam.
2: Gyönyörű.
3: Karom.
2: Karja. Isteni.
3: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
2: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
3: Igen.
2: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
3: Jaj, de jó.

lámpa sol keresem az igazidé. Érzem, hogy megtalálom még az idé, kinek a szíve, lelke, mótás, kedve, csak az enyém.

Kedve csak az enyém. Mutató lámpásnak használom a szemeimet, sőt, felteszek hozzá egy szemüveget, hogy vele jobban lássam, megtaláljam, aki szeret. Legyen a párom, akit én keresek, jó és szép igazán.

Botok futok és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztadva szívét megosztaná vélem. S halkan a fülembe ezt suttogja legalább egyszer egy héten. Jó ember a tömegbízott, várány lelkű jó szívű lény, mint egy angol könyv.

0: csmigesi cseppek kopognak az ablakon, a szívverésed hallgatom, és ez oly izgató.
1: Nem szaporhat semmi a világon, s még zeng az ég a szád, ott ég a szomjas számon, itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy puha kis budoár, hol összebújni jó. Ide szívem, ez olyan izgató.
2: Itt a fák között a szél süvítve jár, kell egy kis puha budoár, hol összebújni jó. Még eső cseppek kopognak az ablakon, az érverésem hallgatom, és ez új izgató.
0: Ott nem

0: Csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
3: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
5: This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lustom, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél. Kialszik még a másik.

a szomszédomnál szól a vekker. Cseng, bong, aztán ilyetten hallgat el. Ketten, két jó barát van egy lakásban, míg az egyik vígan énekel.

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lusta, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél.

akkor tekerek, tekerek. Én a bakon ülök, te veled, te veled. Nézd ott a fákon, már pirosak a levelek. Estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünetel, tünetel. Mert az egész falu ünnepel, ünnepel. Formár az új bor, a hordó kerek fenekén. Édes a tőlő, és bő a termés a szikén. Hűvös szellő járja a rétet. Búj hát hozzám, én szerelmesem. A két karommal betakarlak téged, két kicsi kezedet megmelengetem. Hey! Színát organok a szekerek, szekerek. Én a bakon ülök, te veled, te veled. Tilkak a sinteget, kicsi

szín, a illat van a hajadon, mert szénát hordanak a tekerek, tekerek. Én a bakon ülök, te veled, te veled. Nézd ott a fákon, már pirosak a levelek. Estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünetel, tünetel, mert az egész falu ünnepel, ünnepel. Formára a fújbor, a hordó kerek fenekét, édes a főző és fő a termés a titét. Hűvös szellő nyárja a rétet, fúj hát hozzám én szerelmesen.

0: sjätte moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Zegzugos kis óbudai utca sarkon köszörül egy vándor köszörűs. Jókedvűen énekelget hangját olat egész utca vidám és derűs. Kiszaladt a szomszédházból egy kislány.

0: Radio Luxembourg, le grand poste international. Here, Radio Luxembourg, der große internationale Sender.
1: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.

és a bölcs sohajt nagyok, hú, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután. De más vagyok én, mint az a szegény jó Diogenes.

0: A bölcsó hajt nagyon ómi, nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, Jodi Jogenes. Öt komfortban lakom.

rendes ember este otthon ül, hogy rádiózik rendületlenül, hogy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él.

festi rumbát, egy rendes ember hitvesével jár. A hölgy fodrász előtt fütyülve vár, és ha közben térdig nő a szakála, azt is rendben találja. Szenvedélyes szeret, és olvad, mint a hó, csak kérem, ilyen férfi festi.

rendesen, mert este otthon ül, és rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva daloltat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton él, és

bocsánat, ne tegyük fel az esetet, kegyedet minden színben szeretném, hogyha lehet, mert nem a színe, hanem a szíve, a fő dolog majd

0: figyelem itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

egy kellemes, egy jellemes, egy szellemes partnerre vágyom, aki ha szeret értem mindenre kész. Egy érdekes, kivételes, tökéletes leány az álmom, kihez ha jövök bátran.

0: Na de vágj ide, vágj oda, nem mindig tangó a szerelem. Néha karióka.
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát ez már több a soknál, tudod?
1: Rosszabb vagy már, mint egy közönséges most is tagadod a csillagom is, azon kívül még nagy is a vád. Te, goromba fráter.
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okod, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát. Ezt nem tűröm tovább, velem ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda motor ez, és micsoda hülyeség?
0: Ez már abszurdum, te sértegetni még.
1: Velem ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.

a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

A múlt vasárnap délben sétáltam, még észre vettem egy lőt, a nagy szűzófelő. Még amióta élek, nem láttam szebb lábat, szebb hátat. Ő visszakoketál és hátra néz, és a nagy tolongásban elvész. Azóta nyugtom, mint nékem, és mindenki kinőtől ezt kérdem. Nem önjátan,

regal most az ében, szívem sír a zenében, lelőd.

is elárul a dobbolon szívünk. Száz vágy, muzsikál,

nélküled borongos ősz van, és nincs többé nyár. Elvitted tőlem az álmaimat, pedig az élet csak gyertyahány. Lassan felőrli a vágyaidat, s mire felébredsz, késő talán. Szeretlek én.

Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú, tiszta, természetes mézet tartalmaz.

0: fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!
1: Ein guter Gedanke. Alles besser hören mit den Valvo-röhren.

0: hölgyek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubánat, jöhet új adó, a kedvem vigadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dallú szíven szól, s úgy éneklik ez, hogy több hátját repeszt, mert
1: ezer csók a jelszó, mindennel többet ér. Ezer csók, hisz ettől forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat. Holdvilág, nóta szó, s az ajka csókodat. Nyáron forró, télen meleg, csóktól senki sem dideleg, színben a boldogság zené. Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer csók,

blasom, uden nas ut og utalom, jeg må gøre et lett og holde.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
2: Üdvözöl benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülékes híján, legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak, hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

Jaj, a szeme be ragyog.

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
3: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
4: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
5: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
6: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
7: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

de Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, de ez a legjobb mozi.

Apollo de Rozika, te! Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda! Az se baj, ugye, Rozi? Messze van az a mozi. De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a liprapródia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod, de Rozika, te! Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

egy fekete nő. A szeme fényelő, fekete kő, fekete fajú, fekete hajú. Tudom, hogy boldog, akit megöl elő. Fekete gyöngykor van a nyakán, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a Charleston úgy viszája, az én kis fekete babám.

az én babám egy fekete nő. A szeme fénylő, fekete kő, fekete fajú, fekete hajú, tudom, hogy boldog, akit megölelő. Fekete gyöngycsor van a nyakán, fekete testén csak a banán. Piros, mint tűz a szája, a sarkon úgy riszálja, az én kis

szerelem, szeretnénk tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Greta Garbo, Tomi Tisza Pejlova, sose voltak olyan sztárok, mint maga, na ne mesélje, én tudom azt, hogy úgy itt szeret régen, nem igény.

úgy érzem, hogy maga lesz a végzet. Azt hiszem, hogy megbolondít a szerelem, szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, ki csoda maga. Greta Garbo, Tom Mix és a Fejlova, sose voltak olyan sztárok, mint maga, na ne meséljen. Tudom azt, hogy úgy is szeret régen, én nem igény.

hogy mosolyog a lelkünk, a szívünk, a szánk. Ma éjjel úgy várom,

Engem többé ne tegezz, kis apádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak. Nincsen többé szerelem, küldd vissza a levelem, elválunk, örök harag. Ha jössz felém, eldugom a fejemet, én akár egy struc, szolgálja pritz, pratz, pruc. Engem többé ne tegezz, kis apádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak.

nagyon apot, én megyek, jöjjön kegyed, és ha nincsen jobb dolga, kísérjen el. Na én most hazamegyek, viszont kegyed, kérjen szépen meg, hogy hívjam hozzám fel. Taxi helyett jó lesz autóbusz, s megmarad nekünk egy pengő husz. Na jó napot, én megyek, jöjjön kegyed, kap majd otthon egy kis lapszot, aztán slucz. Most pedig következik az új tánc, a Black Hole.

nem kérem eskü szóval hűségedet. Ha csalni tud, hát csalj meg, s én elmegyek, még siratni sem.

vallom, néha rossz voltam, hogy miért azt nem tudom. De bocsáss meg ezt,

érzem, hogy a te szíved is az enyém. Éjfél után eloltom a kis lámpát, gondolkodom, ki vagy neked.

0: Orion Rádió, a világesemények krónikása, a mindennapos mulattató.
1: Hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap.
2: Miért nem mondott csütörtököt?
1: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

jegyezd meg jól, hogy most nincs kifogás. Mit bánom én, hogy jött valaki más? Hiába vár most egy új szerelem, én annak az újnak is.

0: Le kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, és valami rádióról.
1: Na, hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Megyelszontól kérdeztem, itt kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
2: az
1: baj van.
2: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítő képessége romlik, és a lámpa kicserélésre szorul.
3: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
4: Szenvedünk nagyon mi valaki, a város némát.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Kellemesi és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit, kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

ez a csodás, Alexander Streckheimben. Ilyen vidám melódián, ugye régen hallott kent, aki mulatni akar, ide siessen hamar, még sose volt ilyen csoda zenekar. Ha

Shine away your blueses. Shine, start with your shoes.

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad!
0: A legjobb halad!

0: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.
2: Nektek tudnotok kell, hogy a Royal Bútor olcsó, jó részletre is kapható.

Nagy vásár volt a falunkba, gyöngy kalár is láttam ott, három sor volt a kalár is, mint a napfél ragyogott. Kék volt, zöld volt, minden sor a máshol. Megvette a gyöngy kalár is, kedvesem a vásárba, három soros kalár isnak három csók lett az ára. Szép lesz, jó lesz, ha majd az enyém lesz. Szép a gyöngy sor, akár csak a babám.

Fülkül, minden soromásul. Megfizette adósságát, kamatját se sajnálta, háromszoros kalárisnak három szó volt az ára. Szép volt, jó.

a nyugodt fehér nyakán. Hígból, szőkból, szinte sor a máskól. Megfizette adósságát, kamatját se sajnálta, háromszoros valárit.

Grada, ci da stila, ci da, pošta, ci da, grada, pesci, ži.